0: Es ist 19 Uhr.
1: Sziasztok! Ez itt a Kapocs, és itt van velünk
2: Anna,
3: Iza,
4: Molly,
5: Alexa,
6: Regi,
1: és én vagyok Hanga. Lesz szó ma színházról, középiskolás eseményekről, és persze programajánlóval is készültünk nektek. Most jöjjön egy kis zene, és utána itt folytatjuk a Kapocson.
0: Rádió Mora. Mi játsszuk a sokszínűséget?

0: Még mindig a kapocsot hallgatjátok. Lányok, veletek mi újság?
1: Amúgy én nagyon durván fáradt vagyok, de hogy én eszméletlenül, de nem tudom miért. Szerintem az is belejátszik amúgy, hogy konkrétan október van és izzadok, ha kimegyek az utcára. Mellesleg ez már lefáraszt egyébként. Amúgy minden oké, és örülök, hogy itt vagyok veletek.
2: De úgy hozzátartozva az, hogy reggel kimész, konkrétan jégkockává fagysz.
1: Ez így van.
2: És hogy nappal meg már úgy jössz haza, meg úgy mész bárhova, hogy konkrétan ver a víz, mert egy pólóba vagy. És úgy is izzadsz. És reggel meg elmész egy kabátba, és még konkrétan még magamra tekerik egy sálat, egy sapkát, mindent.
0: Megvan az az érzés, amikor nyáron már berakjátok a Pinterest táblázatot, hogy fogtok kinézni októberben, meg decemberben, minden. És akkor itt van ez a napsütés, és minden teljesen kiikszel, és
1: De amúgy szerintem a napsütés az így kell. Nekem az úgy nagyon az őszeleje. De amikor már így túlzásba viszi, az már sok. Tehát ugye ez már sok, amikor 26 fok van napközben, reggel meg 9.
3: Hát amúgy nem tudom, hogy ti hogy vagytok, én már a telet várom őszintén. Még Halloween sem volt, meg semmi, de én már így a télre így fel vagyok készülve, meg ilyen kis meleg pulóveres időben vagyok. És akkor itt meg ilyen napsütés, meg ilyen már elég volt a nyárból nekem, én már a telet akarom, hogy essen a hó.
2: Sosem korai a karácsonyra sem elkezdeni készülni.
3: Amúgy igen.
4: Akkor jobban várom a telet, mint a nyarat. Most már elég volt a nyár, már minden elég volt. Itt az ideje a télnek, a Halloween-t meg így skipelhetnénk tőlem. Karácsony, hú.
5: Hát nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én a Halloween-t várom, a telet is, de a Halloween-t az jobban én nekem az a kedvenc ünnepem, meg ilyenkor olyan kis jó, hogy ilyen, amikor ilyen sötét van reggel, és az olyan jó feeling, amikor így esik le a fákról a levél, és akkor ilyen kis így sötét, és be van így borulva minden.
3: Meg amúgy nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de hogy tudjátok, van az a ilyen, nem is időjárás, de hogy ilyen feeling, amikor így be vagytok kuckózva, Netflix-eztek.
2: Ez konkrétan a legjobb.
3: Tehát, hogy én amúgy azt nagyon várom, de az is inkább nekem kicsit ilyen teles hangulat. És igaz, hogy még már mindjárt itt van amúgy a nyár is. De hogy értitek?
1: Ilyet még Alexa, egyszer, ki ne ejtse szádon, légy szíve.
2: Ez nagyon görmet.
1: Még a teles se értük el, Alexa már azt érzi, hogy jön a nyár. Hol a tavasz?
3: Hát az kimaradt.
1: Ja, hogy az így megszűnt a mi világunkban.
3: Nem, mert a nyár, azt tudjátok, ez az ilyen, mi az? Lucskos? Van ilyen? Vagy ilyen?
1: Hát én inkább a telet mondanám, de...
4: De az a tavasz, az a január a lucskos.
3: Jó, de az ilyen, jó, mindegy, nem vitatkozok veletek, nem értemes.
0: A telet, mindannyian mondjátok, vagy a nagy részletek, hogy úgy várjátok a telet, a tél, az... Mindig várod, és amikor actually van a tél, így legyen már vége, tehát nem tudom, mert esik a hó, de nem is, nem tudsz járni, minden koszos, esik az eső, befagy a segged, tehát hogy nem tudsz mit csinálni konkrétan. De tudjátok még, mivel vagyok így? Az iskolával. Tehát amikor actually nincs iskola, akkor ez annyira nincs rendszerezve, hogy mi Zoom, mert hogy egyik nap nem tudom, hogy mi fog történni, és a másik nap se, és ilyen nincs rendszer, de megjön az iskola, és göt mi arra fiúr, el akarok takarodni, elegem van, szedjetek innen. És ez így az első egy hónap, másfél, ti hogy érzitek ezt?
6: Amúgy most, hogy így mondtad az iskolát, amúgy egy naptémánk is van, ami így az iskolához kötődik, hogy mi az, ami vagy mi az, ami szerintetek változzon, és mi maradjon a magyar oktatásrendszerben.
1: Ebben a témában várjuk még véleményeiteket a Kukac Media Club Sopron Insta oldalon, és hát igen, erről még később fogunk beszélgetni, de most szóljon egy kis zene.

0: Horváth Tomi és Kovászki dalát hallgattátok a Rádió Marán, ez a Kapocs. Most is hoztunk nektek programokat. Lányok, mit gyűjtöttetek össze?
1: Szerintem én bekezdem, mert nekem nagyon piciknek van egy szuper programom, ugyebár idén 100 éves a Mici Mackó. Ez mennyire durva azért. És lesz egy Mackó Night itt Sopronban egyik rendezvényházba, 10.-16-án, ahol igazából a lényeg, hogy anya, apa, gyerekek jöjjenek, hozzák a mackójukat, filmnézés lesz, meseolvasás, játékok, meg persze lesznek meglepetések is, illetve egy kis kajci, meg egy kis inni is lesz, úgyhogy senki nem marad éhen és szomjan se, meg hát nyilván szórakozni is fogunk. Tehát és anya, apa, nyilván azt hinnétek, hogy unatkozni fog, hát nem, higgyétek el nekem, lesz filmvetítés a büfében, és nekik is lesz kajci, meg pia. Úgyhogy ez szerintem abszolút egy nagyon jó program, pici lennék, én is elmennék, és egyébként, hogyha további információkat szeretnétek megtudni, akkor a hr@prokultura.hu-n tudjátok megnézni őket.
2: Alexa, te mit találtál?
3: Sopronban eljön hozzánk a könyvmaj képző raktárvásár. Igazából itt fogtok, tényleg ez egy raktárvásár lesz, most könyveket fogtok tudni megnézni, és olyanok lesznek, amik esetleg máshol nem találhatok. Ez október 16 és 18-a közt lesz elérhető a Gyík rendezvényházban, és további információkért a Prokultúra oldalán tudtok utána nézni.
0: Hangata, milyen programot gyűjtöttél ki?
4: Nem tudom, hogy ti tudtátok-e, de amúgy Sopron más városok is voltak, vagy hát volt filmekben és sorozatokban, például Darmstadt, vagy 16. századi London is volt. Szerintem az amúgy tök érdekes, hogy hogy át tudják változtatni a várost, de ha titeket is érdekel, a Múzeumok őszi fesztiválján tudtok ezeknek utána nézni, október 16-án, és további információkért a Visit Sopron oldalán tudtok nézelődni.
0: Nézzetek utána, szerintem ezek mind nagyon jók, menjetek el, és most jöjjön egy kis muzsika.

0: Itt még mindig a kapocsot hallhatjátok, és az előbb mondtunk nektek programokat, viszont nem csak a jövőben lesznek, hanem voltak is, Molly, te...
1: A jövőben lesznek, és vannak is.
0: Voltak
1: is lesznek.
2: Ja, így van, amen.
0: Igen, jó, oké, nem vagyok nyelvtanból jó, de mindegy. Molly, te, ha jól tudom, voltál a Tök Fesztiválon, amit a Porpáci szervezett meg. Mesélj erről egy kicsit nekünk, légy.
1: Így van, ez már a harmadik évem, hogy porpácisként kim vagyok a Tök Feszten. Amúgy a kisebb diákokat, a kilencedikeseket avatjuk fel, mi nálunk tökfélka avatónak hívják egyébként, ha már Tök Fesztivál, és ezt így összevonják egy Európa nappal, ami egyébként májusban van, de mi így előre hozzuk, és ezt a kettőt így összehozzuk, és akkor az a lényege ennek az Európa napnak, hogy mindenki kap egy országot, és akkor abból az országból így felkészül, leginkább kaja, pia, ilyesmi, és utána még lesz egy osztálytánc, amivel így zárjuk az egész progit, és igen, ezek mellett az elején megfelavatjuk a diákokat, pontosabban mi nem, a dökösök, de nagyon élvezetes, úgyhogy én imádom.
0: Te idén mit kaptál?
1: Idén ismét Horvátországot kaptam, mi meglepő, ez már a második alkalom, hogy Horvátország vagyunk, de hát én vezettem be ezt az országot, úgyhogy ez az átok, hogy én ezt kapom, hogy most már második éve vagyok Horvátország, de egyébként nem baj, mert nagyot arattunk tavaly is a Csevappal, úgyhogy... Úgyhogy én örültem kicsit neki, meg legalább nem kellett új táncot csinálni, úgyhogy újra előhozhattuk. Mindenki azt mondta, hogy milyen jó táncunk volt, milyen jó kis reppes, mulatos, úgyhogy hoztuk idén is a formánkat.
0: Ugyanazt adtátok elő?
1: Hát kicsit változtattunk rajta, de lényegében amúgy igen. Tehát, hogy igen, néptáncoltunk, roptuk neki, ezt így kell.
0: Ha jól tudom, akkor tudósítást is csináltál és beszélgettél emberekkel.
1: Így van, Távit Majával és Polgár Adriánnal beszélgettem, a két hivatalos dökelnökünkkel, és a későbbiekben egyébként még kisebb, illetve avatott diákokkal is beszélgettem, úgyhogy most ezt fogjátok hallani. Rádió
3: Móra. A Tök Fesztivált mi diákok szerveztük, itt állnak mellettem a dökelnökök. Kérlek, meséljetek, milyen feladataitok voltak?
4: Hát ugye a fesztivál mindig a 13. osztálynak az a feladata, hogy megszervezzék ezt a Tök Fesztivált. Ugye ilyenkor a Tök Fesztivál keretein belül avatjuk fel a legifjabb diákokat az iskolában, ugye a 9-eseket, és nekik szervezünk egy avatót. Emellett ugye egyéb kulturális programokat is megtalálhatnak a kedves látogatók itt a Tök Fesztiválon. Táncok, zenék, kórusok, és utána a Tök Fesztivál végén pedig délutánonként pedig megrendezésre kerül egy az Európa nap, ugyanis mi Európai Uniós iskola is vagyunk. Ennek keretein belül az összes osztály választ egy Európai Uniós országot, és az aznak adott országnak a színeiben, ízeiben fog egy standot előállítani.
3: És meséljetek, milyen volt az avató?
5: Hát nos, az avatóban elég sok dologgal készültünk a kisdiákoknak. Elsősorban volt kincskeresés, ami a Tök Fesztivál helyszínén különböző standokra, tehát Magyarországra, Franciaország, Spanyolország és Anglia volt, azt hiszem, vagy ezek voltak az országok, ahová el kellett menniük. Ott pedig a végén talán valamilyen édesség várta őket, ha jól emlékszem. Egy doboz kis csüti, igen, Magyarországtól ezt kapták. Volt még karaoke, volt még tök festés, és a tököket el kellett nevezni, minél kreatívabb, minél viccesebb, furfangosabb nevet kellett nekik adniuk, és akkor még négy embert visszahoztunk, vagy még négy embertől kiválasztottunk, és nekik pedig ezeknek a szép tököknek kellett szerelmes levelet írni, és akkor ott is nagyon szépen elszavalták a kis verseiket, ugye meg voltak adva szavak. Az biztos, hogy minden egyes diáknak volt egy vödör a szavaik közül. Nem tudom, 1, 2, 3, 4 vödör. Ez volt, ez csak úgy jött. Na mindegy, ez vicces volt. Igen, még mik voltak? Nem is emlékszem már rá.
4: Volt még karaoke, ami ugye nagyon nagyot ment, az biztos. Tehát azt nagyon szeretik a diákok mindig. Meg ugye a különböző játékok, tehát az ilyen gumicukor, dobálás, meg hasonlók. Valamint ugye, ami ezt az egésznek a keretét adja, az maga ez az induló, ami ugye az iskola szellemiségeiben íródott, és azt ugye hangosan szavalják lelkesen az új tökfilkóink. Rádió
3: Móra. 9-es diákok vagytok. Milyen volt a Johnny avató?
0: Érdekes volt, ez szerintem egy ilyen egész életre szóló élmény lesz. Hát a sét az kicsikét fura volt, amikor pókjárásba, meg rákjárásba kellett sétálnunk a bicikli úton, de amúgy egész jó volt. Amúgy nekem is tetszett, igazából amikor fent voltunk a színpadon, ananászként táncoltunk, akkor kicsit lekéstük a zenét, de hát amúgy jó volt, meg ment a tánc, most egy osztálytánc következik hamarosan, és a pókjárás az kicsit fájt a kezem, de hát majd megjavul. Tényleg egy örök élmény lesz.
3: Egy hónapra jártok ide már a suliba. Mi a benyomásatok az iskoláról?
0: Hát nagyon más, mint egy általános iskola, az biztos. De igazából tetszik a közösség, meg ez az egész dolog. Egyik nekem nagyon tetszik, de hát ez még csak egy hónap, még ki tudja, mi lesz.
2: Amúgy nekem nagyon tetszik az iskola, meg nagyon modern is, és nagyon jó az osztályunk is, és jó osztályközösség lesz szerintem.
3: Olaszország standjánál vagyunk. Ti melyik osztály vagytok?
5: Mi a 10T vagyunk.
3: Kérlek, meséljetek, hogy én itt annyi mindent tudnék enni, hogy hol kezdjem el? Nem is tudom, hogy mit csináljak.
5: Ezek pisztáciás muffinok, pisztáciakrémvel vannak, én sütöttem egy. Nagyon finom.
3: Büszkék vagyunk.
5: Vannak ilyen pizzás kis cucli-muclik, meg ilyen csokis nem tudom.
3: Cucli-muclik, a lényeg, hogy cucli-muclik.
5: Igen, de nagyon finom minden.
6: De szerencsére gondoltunk mindenre, ugyanis gluténmentes és cukormentes sütékkel is készültünk.
5: Tiramisunk is van. Most ha a nevét nem tudjuk, de az íze nagyon jó.
6: Van sima tiramisu és limoncsálos tiramisuval is készültünk.
3: Ez nagyon extra.
5: Igen.
3: És szerintetek mi a legjobb? Melyik a legjobb?
5: Hát nem akarok pofátlan lenni, de szerintem nekem legjobban a pisztáciás muffinom ízli.
3: És hogyha én sósat kívánnék?
5: Ha sósat? Ezek itt a pizzás tekercsek, ezek nagyon finomak. Ezekbe lehet.
3: Mindenképp meg fogjuk kóstolni, ne aggódjatok. És egyébként nektek ez a második tökfesztiválotok. Igen. Hogy érzitek most magatokat? Milyen az második benyomásotok a tökfesztiválról?
5: Ez sokkal jobb, mint a tavalyi. Tavaly ugye még ez nagyon korán volt, és nem ismertük annyira egymást így az osztály, de most így 2 évvel később, vagy egy, nem tudok számolni, így sokkal jobban egybe vagyunk, és így sokkal jobb. Meg az osztálytársunk is jobb lesz, úgyhogy...
6: Igen, egy jól összeszokott csapattal már sokkal jobban vagyunk szerencsére.
7: Rádió Mora. A sokszínűség nálunk hallható. Rádió Mora. Mi játsszuk a sokszínűséget?

0: pedig a kapocsot hallhatjátok, itt a Rádió Morán. A korábbiakban már beszéltünk a magyar oktatásról, nem fogunk politizálni, és nem is szeretnénk tényleg, de azért minket is érint ez a téma, hisz szinte mindannyian diákok vagyunk még, Regika kivételével. Úgyhogy csajok, ti mit gondoltok erről a magyar oktatásról, ami jelenleg zajlik, és mind változtatnátok, és mit tartanátok meg?
1: Az emelt fizikát 3 óránk van egy héten. Hetente hírok fizikából, tehát ez lenne az első, amit én tennék, hogy nem, egy fizika elég.
2: De az, hogy te emelt fizikát tanulsz, ez nem abból eredezik, hogy milyen iskolába és milyen szakra jársz?
1: Nem.
3: Ez
1: minden gimnáziumban van.
3: Főleg úgy, hogy amúgy nekem még töriből

0: faktra.
1: Jó, de na, érted most, ez ilyen tanári szokvány, hogy mindenki a saját tantárgyát így fontosnak tartja, meg minden, és érted, de azért kell mégis a fizika, mert a fizika tanárom mindig azt mondja, hogy a fizika az az életünk.
2: Szerintem ezt a témát kiveséztük itt a fizikánál, szerintem haladjunk is tovább. Ti csajok, te ott.
3: Hát amikor ott... itt hallom, hogy ilyen emelt fizika, meg ilyen óraszámokban vannak ilyen fizika, meg törik. Hát én akkor hálás vagyok, hogy technikumba járok, és technikumba jelentkeztem még 9-be, és nekem hála Isten csak 2 törim van egy héten, és nincs fizikám, amit nagyon roppant boldog vagyok miatta.
4: Én viszont azon változtatnék, hogy miért van nekünk egy héten 4 irodalom óránk, úgyhogy technikumba járok, tehát hogy nekem fölösleges lesz. Vagy ez a, hogy a gimiseknek miért van csak 3 matek órájuk, és nekem miért van 4 matek órám egy héten?
3: Fontos, hogy mindenből nagyon okosak legyünk szerintem. Ez abszolút. És amúgy mi az, amit megtartanátok, ami szerintetek jelenleg tök jó?
1: Hát figyelj, én hogyha tehetném, én iskolába se járni, csak ilyen pár.
2: Muszáj!
1: Csak ilyen pár órára így, ami így fontos, így a nyelv igazából, meg jó most matekból most tudjam, hogy gyök meg gyök az mi, de hogy azon kívül nekem most így nagyon nem fontos így semmi.
3: Egyébként ez sok helyen felmerül, szerintem, hogy túl magas óraszámban tanítanak bennünket, meg hogy túl korán kezdődik, meg hogy túl sokáig tart, de az a baj, hogy szerintem ezen sajnos nem tudunk változtatni. Ja, meg a másik, ami nagyon sokszor felmerült, az a telefon. Amúgy én ezt támogatom, hogy vissza kéne adni, vagy legalább a használatát kéne engedélyezni adott esetben.
5: Szerintem is vissza kéne adni. Nem tartom annyira jónak, hogy elvették tőlünk. Én már abba az iskola rendszerbe csöppentem bele egy gimnáziumban, amikor már nem volt nálunk telefon, meg általános iskolában sem volt nálunk telefon, szóval én nem tudom, de néha úgy érzem a hiányát az iskolában, és mondhatják, hogy függők vagyunk, meg ilyenek, de szerintem nem mindig csak rosszra használnánk.
6: De amúgy nektek van olyan órátok, vagy az is egyetlen ki van zárva, hogy tananyaghoz vagy feladatokhoz használni szoktátok?
5: Hát mi a történelem órán szoktuk használni, ott körülbelül minden PPT-t onnan írunk, és hát nyilván jönnek belőle ki rossz dolgok, hogy mást itt csinálunk rajta, de összességében szerintem amúgy hasznos a töri órán, hogy használjuk.
3: Nekem is van egyébként németen, mi szoktunk kahutozni, vagy éppen ott ad levélírásokat a tanár, vagy ilyen fontosabb, hasznos dolgokat, mert jelenleg még nincs az új iskolánkban bekötve minden tábla, úgyhogy ez az egyetlen megoldás, de hát engedélyeztetve van, addig meg okés.
1: Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én krónikus kulcslopó vagyok, tehát mindig árakom anyámnak a kulcsát, de valahogy így mindig benn marad a zsebembe, és azt képzeljétek el, hogy nem találok tanárt a folyosón, és így el kell bújni az osztályterem végébe, hogy még véletlenül se találjanak meg.
6: Akkor te ilyen kis huncut vagy, Hanga?
1: Hát én nagyon huncut vagyok, nagyon vicces, mert anyám meg nem jut be a lakásba, és akkor egyszer már volt, hogy az igazgató helyettes jött be egy óra közepébe, hogy akkor Boros Hanga legyen szíves odaadni az édesanyja kulcsát. Ezt így...
6: Na jó.
1: Mi a szóra közepén? És még így is sikerült a rossz kulcsot odaadnom.
3: Figyeljetek, másoknak telefonokkal, meg órákkal van problémája, Hangának a kulcsokkal, ez a szerencs, hogy minden ember más. De egyébként, hogyha nektek is vannak ilyen változások, vagy amit tényleg megtartanátok, írjátok meg nekünk a Kukac Media Klub Sopron Insta oldalán, most pedig daluljunk, muzsikáljunk, táncoljunk egy nagyot.

0: Még mindig a Kapocsot hallhatjátok itt a Rádió Morán. A Soproni Petőfi Színház idei évadának első előadása a Heged is a háztetőn című musical. A főpróbán járt stábunk, az előadás több készítőjével is beszélgettünk. Elsőként a rendezőt, Csáki Benedeket, és az egyik főszereplőt, Bill Emmát hallhatjátok.
1: Rádió Morán.
2: Mutasd be kérlek a Heged és a háztetőn című darabot, az álcsulis és középsulis nézőinek, miért lehet érdekes számukra ez az előadás?
3: Ez a Heged és a háztetőn, ez lényegében három fiatal lánynak a lázadásáról szól, és arról szól, hogy a papájuknak, az apukájuknak azt mondják, hogy nem papa sajnos, nem te fogod eldönteni, hogy kihez mehetünk férjhez, és szerintem ez egy olyan konfliktus szül, amit már mindenki átélt otthon, a konyhában vagy a nappaliban, úgyhogy jöjjenek, csak jöjjenek.
2: Sokan ismerhetik már akár a fiatalabbak közül is a darabot. Te, mint rendező, mire törekedtél, mit szerettél volna látni a színpadon, ami más, mint más színházak előadásai?
3: Hát pont ezt a generációs szakadékot, a felnőttek és a fiatalok között, én is fiatal vagyok, 25 éves, és én is szeretek szerelmes lenni, és ugyanúgy próbáltam ezt az előadást inkább a szabadságra, meg a szabadságból, a szabadságvágyra és a kitörés, a konvenció kitörésére fókuszálni. Úgyhogy talán a mi verziónk kicsit nyersebb, szabadosabb, azonban nyilvánvalóan megtartjuk a Heged és a háztetőn alapműnek a kötelező részeit, de hát lesz benne buli, az biztos.
2: Rengeteg szereplő, felnőttek, gyerekek, élőzenekar. Mi kell az, hogy ennyi embert lehessen koordinálni sikeresen a színpadon?
3: Én őszintén azt gondolom, hogy a szeretet, meg a cél, amit elmondtunk, vagy amit megfogalmaztunk a próba folyamat elején, hogy azt szeretnénk, hogy ez az előadás, hogy ez ne csak egy legyártott, egy hegedűs a háztetőn legyen, hanem ez legyen a helység, a térség hegedűs a háztetőnje, és szerintem minden színészt meg tudtam úgy inspirálni, hogy szeretettel csinálják, és nem csak egy bemutató, nem csak egy az évad első előadása, hanem az évad első előadása.
2: A Heged és a háztetőn nem az első rendezésed itt Sopronban. Mit gondolsz a városra, milyen a társadalat, mivel töltöd az időt, amikor itt vagy?
3: Én nagyon szeretem ezt a várost, őszintén, és nagyon szeretem a társulatot, egy kis társulatról van szó, és emiatt nagyon családias a légkör, nagyon szeretem a színházat, nagyon szeretek mászkálni a belvárosi részben. Ez egy ilyen kis kincs, egy kis közkincs ez a Sopron, úgyhogy nagyon szívesen jönnék még ide, és ez nem titkolt vágyam.
1: Rádió Móha.
2: Főiskolásként első gyakorlat évedet kezdett itt Sopronban. Milyen élmény ebben a darabban szerepelni?
4: Hú, hát az első szó, ami így eszembe jut, az a hála. Ez az első produkció, amiben részt vehetek a gyakorlati évemben, és olyan jó közegben vagyok, meg azt érzem, hogy olyan jó kezekbe kerültem, hogy hát igen, hálás vagyok igazából. Ez ami a legjobban jellemzi ezt az egész érzést. Nagyon szeretem a szerepet is, szeretem az embereket, szeretem a zenét, ez egy plusz, hogy zenés színház, meg hogy musicalbe játszatok, úgyhogy hát én nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek.
2: Mi a benyomásod a városra, a társulatról? Ugye nem soprondiként veszel részt a darabban.
4: Nem, én pesti vagyok, és a színművészetira jöttem ide. Sopron nagyon egy ilyen mesebeli város, úgyhogy amikor először ide érkeztem, akkor először így feleszméltem erre, hogy fú, ezen a helyen itt tölteni egy 5 hetet, ez csodálatos. Társulat, meg hát fú, olyan befogadóak, meg nyitottak voltak már az első perctől fogva. Adott egy ilyen biztonságérzetet, ami külön szerencse szerintem egy ilyen helyzetben, főleg, hogy így első produkcióm így, igen.
2: Mesélj kicsit a karakteredről, mit kell tudni Háváról?
4: Háva a harmadik lánya Tevjének. Szerintem egy nagyon intelligens lány, de közben pedig naív is, meg nagyon vágyik az újdonságra, meg rengeteget olvas, és szerintem azokba belemerülve vágyik el egy másik világba. Ilyen szempontból hasonlítunk is, én is ilyen típus vagyok egy kicsit. Emellett meg romantikus, egy elég drámai szerep, ugyanis beleszeret egy orosz katonába, ami ugye ebben a darabban egy elég tiltott dolognak számít. Elég szép íve van a karakterének.
2: A Heged és a háztetőnben nem csak felnőttekkel játszatok együtt, hanem gyerekek is a színpadon vannak. Te, mint aki már felnőttként szerepel ebben a darabban, hogyan tudod segíteni a fiatalabb diákokat?
4: Ez egy nagyon jó kérdés, nagyon szívesen válaszolok rá. Ugyanis én gyerek színész voltam, vagy hát szerepelhettem egy pár darabban kicsiként. A Madár Színházban voltam például a Mary Poppinsban, és arra emlékszem, hogy olyan ilyen varázslatos volt a színház, úgyhogy nekem mai napig az, meg azt gondolom, hogy ez a titka a színháznak, igen, hogy ez egy varázslatos világ, de hogy kiskorban különösen, és azt érzem, hogy talán amit én akkor kaptam, azt a biztonságot, meg a nyitottságot és a jó energiákat, azokat igyekszem továbbítani a kicsik felé, de hát nem nehéz, mert tündériek mind a négyen.
5: Rádió Mora. A sokszínűség nálunk hallható.

0: Kapocsot hallhatjátok itt a Rádió Morán. Korábban már hallhattatok a Heged és a háztetőn című musicalről, ami a Soproni Petőfi Színház idei első darabja. Már hallhattatok egy beszélgetést a rendezővel és az egyik főszereplővel is, most pedig a darab néhány gyerekszereplőjével, Kócán Petrával, Tamasi Zoéval és Nagy Elizabeth Ajsával ismerkedhettek meg.
1: Rádió Morán.
2: Mutatkozzatok be, kérlek! Kik vagytok ti, és kit játszotok a darabban?
3: Én Tamasi Zoé vagyok, a legkisebb lány, játszom Sprincét, és nagyon örülök neki, hogy ezt a szerepet kaptam, mert szerintem nagyon aranyos szerep, és nagyon rám illik.
4: Én pedig Kócán Petra vagyok, én a negyedik lányt játszom, Jelkét, és én is nagyon örülök ennek a szerepnek, mert teljesen magamat vetítem a színpadon, tehát nem kell nagyon sokat megjátszanom.
2: Miért jelentkeztetek a darabba, és hogyan kerültetek be? Meséltek erről.
4: Én már gyerekkorom óta eldöntöttem, hogy én gyerekként el szeretném kezdeni ezt a színházasdit. Valamelyik nap anyukám mondta, hogy van egy ilyen lehetőség, és mondtam, hogy én erre le szeretnék csapni, és szeretnék jelentkezni. És hála jó égnek nagyon sikerült, hála jó égnek bekerültem.
3: Nekem az ének tanárnőm az iskolában játszik ebben a darabban, és mondta nekem, hogy esetleg jelentkezzek, mert nagyon szeretek szerepelni, énekelni, színpadon lenni. Ez nekem az első alkalom, hogy itt színpadon vagyok, de nagyon élvezem. És ahogy jelentkeztem, így egyből éreztem, hogy ez nagyon az én helyem, és nagyon örültem, hogy felvettek.
2: Rengeteg emberrel dolgoztak együtt, felnőtt színészek, zenekar, más gyerekek. Milyen a közös munka?
3: Valakit már ismertem így, hogy megnéztem színpadon, filmben. Szerintem nagyon jó, hogy többen vagyunk. Nagyon jó, hogy kisegítjük egymást a csapatban. Nincs az, hogyha például elakadok, akkor tudunk rögtönözni, és nem ott állok, hogy mit kéne csinálnom.
4: Ugye nekem is ez az első darabom, és ugye még itt nem ismertem senkit, de szép lassacskán megismertem őket. Nagyon kedvesek, és sokat segítenek, és hát nagyon örülök, hogy megismertem őket.
2: Hogyan ajánlanátok ezt a darabot adott esetben elcsulis középiskolás diákoknak is? Miért érdemes megnézni a Heged és a háztetőt?
4: Szerintem azért kell megnézni, mert egyébként egy nagyon szép darab, és nekem különösen tetszik a végén az, hogy kicsit szomorúbb. Szerintem így teljes a történet.
3: Nekem az iskolám eljön, hogy megnézzék. És azért is jó ezt megnézni, mert benne van ez a fiatalos játék, hogy játsszuk önmagunkat. Igaz, valamelyik részt még én sem nagyon értem, és ők se fogják, mert kisebbek, de nagyon élvezhető darab, és nagyon is izgalmas.
2: Többen vagytok gyerekek, nem csak ti vagytok itt. Milyen a többiekkel a hangulat?
3: Hát nagyon aranyosak a váltótársaink is, és a nagytesóink is. Nagyon különleges velük lenni, nagyon jó átélni, hogy úgymond van 5 vagy 4 lánytestvérem, mert nekem nincs lánytestvérem a valódi életben, és nagyon jó érzés kimondani, hogy nekem van 4 lánytestvérem.
4: Az öltözőben mindig nagyon nagy a hangulat, amikor minden lány itt van, tehát a váltott szereposztársaink is. Nekem is csak fiútesóim vannak, és nagyon jó, hogy lányokkal is körbe vagyok éva néha. Nagyon szeretem őket, nagyon cukik, és sosem unatkozok. Rádió Móra.
2: A társulatban középiskolás és általános iskolás diákok is szerepelnek. Lizit, a kórus tagja vagy, mi a te feladatod?
5: Igazából nagyon sok feladatom van, mert hogy egyszerre éneklek, táncolok, néha csak így háttérben így magyarázok, így igazából nem is a nézőnek, hanem csak ilyen háttérszereplő érzetben, hogy mi is így érezzük ezt, hogy ez egy falu és nagyon sok ember van.
2: Hogyan tudnád ajánlani a darabot más középiskolás társaidnak, miért jöjjenek el megnézni a Heged és a háztetőt?
5: Hát szerintem azért érdemes megnézni ezt a darabot, mivel nagyon sok benne a boldog, viccesebb rész, nagyon fontos benne a hagyomány, a család, a szerelem is egy picit belevonódik, és azért is tényleg nagyon jó, mert hogy a szomorú rész is benne van, és szerintem akkor jó egy darab, hogyha minden érzelem benne van, mint egy hullámvasút.
2: A díszlet igazán látványos, amikor jöttünk itt errefele, én már félig elkeveredtem benne. Hogyan látod át ezt az nekem káosznak tűnő díszletet? Milyen itt benne mozogni?
5: Az volt a nagy szerencsénk, hogy ezt a szép díszletet nagyon-nagyon korán megkaptuk a darab kezdete óta, szóval volt egy kis időm kiigazodni rajta. Meg az az egyszerűbb, hogy én nem vagyok sokszor a második szinten, hanem legtöbbször csak onnant vagyok. Kellett azért egy 2 nap, hogy beigazodjak, de most már így érzésre megy.
6: Rádió Mora. A sokszínűség nálunk hallható.
7: Na az van, hogy nem lenne.

0: Tudlótól szólt a vrum vrum. Még mindig a kapocsot hallgathatjátok. És kaptunk pár hallgatói véleményt, amiket most fel is fogunk olvasni.
1: Mert hogy a nap témája az, hogy mi változzon, vagy mi maradjon a magyar iskola rendszerben.
2: Bea írta nekünk, a kötelező olvasmányok frissítése, hogy ne azok a nehezen olvashatók régies könyvek legyenek.
3: Amúgy szerintem ez valid.
4: Ez fú, jó. Nekem Kristóf írta, hogy hát én azt választom, pontosan változtatnám, csak nem tudtam elolvasni, hogy ne ugyanazt tanítsák, mint 20 évvel ezelőtt.
0: Hát ez is fújogos. Eszti azt írt, hogy szerintem a kötelező plusztesi felesleges. Telefonok betiltása helyett úgy kéne oktatni a használatát, és korlátozni, hogy ne segítse a diákokat.
2: Réka azt üzente, hogy ő azon változtatna, hogy ne legyenek nulladik órák, és jelentsék be az összes dolgozatot.
5: Hanna azt üzente, hogy a tananyagot csökkenteni kellene, és a lexikális tudás helyett inkább a mindennapokban hasznos dolgokat kéne megtanulni.
4: Zora kicsit szerintem átérzem az ő helyzetét. Én eltörölném a jegyalapú osztályozást, mert rengetegszer van olyan, hogy fél pont választja el a jobb jegytől. Ez szerintem mindenkinek megesik. Sajnos.
0: Köszönjük az üzeneteinket, egyelőre ennyi, de ha szeretnétek még írni, Instán megtaláltok minket, mediaclub.gmail.com
1: A Mediaclub Sopron Insta oldalon.

0: Varga Vividalát hallottátok, ez volt a Körhinta, és ennyi volt már a kapocs.
1: És hogy éreztétek magatokat itt a mai adásban, lányok? Meséljetek picit.
2: Amúgy én nagyon jól éreztem magam, mert most kicsit így meghozta ez a ilyen őszi hangulatomat, ahogy így adás előtt már így beszéltem, hogy én már a telet várom meg minden, de hogy most így kicsit megjött így az őszi hangulatom is, és én nagyon jól éreztem magam így veletek.
0: Én is csak úgy, mint mindig, szuperul éreztem magam egyébként, és annyira jó érzés volt, hogy miközben itt ültünk és beszélgettünk, egyszerűen annyira sötét lett kint, tehát hogy ez tényleg az őszi vibe, és hát csak mint mindig szuper volt, úgyhogy igen.
1: Igen, erre most így vissza kell szokni majd, hogy bejövünk világosba, és kimegyünk sötétben, de amúgy tényleg nagyon jó volt itt lenni a mikrofon mögött, és nagyon jó volt veletek is lenni, és Hanna, ha jól tudom neked, ez volt az első rádiós megmutatkozásod, hogy érezted magad?
3: Hú, hát nekem ez abszolút egy pozitív csalódás volt, én nagyon jól éreztem magamat, és legközelebb is biztos, hogy fogok jönni.
4: Én mindig nagyon élvezek itt veletek dumcsizni, szerintem mindig tök jól meghozzuk a vibe-okat, és nagyon várom a kövit is.
5: Én is nagyon élveztem, nagyon jó volt, és egyre jobban belejöttünk szerintem így a műsor közben.
1: És ennyi volt már a kapos, köszönjük, hogy hallgattatok minket, találkozunk ugyanitt, ugyanekkor, 2 hét múlva.
6: Sziasztok! Rádió Mora. Mi játsszuk a sokszínűséget?